0: 94.7.
1: Aha! Obinye! Ekosi senye! Bonsoir, wo mene sempa! Debrane mamba! Obi! Som! Obi! Som! Obi!